A következő megálló Széchenyi-hegy gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!

0: Die Fahrt führte dann zur Endstelle Beschiud für Schwariud.
1: Hát a tölt is végeznek, aztán kész, nem a...